0: Lovland te pusított fenn Dósia, én a Beautiful Beográd volt. Tej tok szome honai, ant lentyov monai, vra bedub in a fíve pondnote. Te ovlóke dubtó testarsa bove, ant sangtó a smagu itar. Ó, lovej pusi, ó, pusi mi love, fota beautiful pusi Y-U-R-E. Fota beautiful pusi Y-U-R-E. Pusi sajtó te ovel, ó, elegant fog, hogy harming is vád ósing. Jóletus be marjed, tolong ve havettarjed. Bút fihatsa vedó forarink. Te is a iradavaj. Forai elrandadai, tóteland herette von krejdrofs. Ant terejna vor, a pindvig stor, vidaringát te elob hisnose, hisnose, hisnose. Vidaringát te elob hisnose. Dörpig, a reúdi linktose, for olne sirin, ima orin. Sajutta pirin, idil, sotei tókid avai, ant verem marjed nextai. Bitte turkeit vuoli väsön teji. Tei vinedo vince, ant schlitze schon kvitze. Intei ante vita ruotsi väskoon, ant halmin haan, on terke uutta saan.
1: Tei danser bittelik utof temoon, temoon, temoon. Tei danser bittelik utof temoon.